0: vagy akarj benne, hogy vagy egy nagy érvények, hogy vagy akarj egy ilyen, hogy vagy akarj egy
1: Respect us in the room. Have I seen a dollar? How is it my salon?

0: vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak,
1: hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy vagy akarnak, hogy
2: Im Durch in der Seite und Training auf Gewicht.